Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Sometimes in life you feel the fight is over.

0: Fordulj fel! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. Emelkedhet a Covid fertőzések száma. Zempléné lett az év kilátója. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. Itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az Óbudai K-híd felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. A zempléni Jánosvára kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bánt Akács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: A győztes több mint 20 000 szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 000 szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi év kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon.
1: Felhőtlen, napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, akár 28 fokot is mérhetünk délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tisztas sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Írd a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Idén is megtartják a merrák elleni sétát Fehérváron. Alkotópályázatot hirdettek a távhőszolgáltató napja alkalmából. Továbbra is marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Befejeződött a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház diagnosztikai épületének teljes lég- és klímatechnikai rekonstrukciója. A több mint 1 milliárd forintos beruházást a Modern Városok program támogatta. A 30 éves elavult rendszer helyére 10 új légkezelő és folyadékhűtő berendezést építettek be. A fejlesztés nem csak a betegek komfortérzetét javítja a várókban, hanem a kórházi dolgozók munkakörülményeit is támogatja. A tervek szerint a jövőben a hotelépület és a rendelőintézet légtechnikai korszerűsítése következhet, olvasható az intézmény oldalán. Idén is megrendezik a hagyományos merrák elleni sétát Székesfehérváron. A belvárosba várják a civileket, aktivistákat, sportolókat, a betegségből gyógyultakat, valamint a hozzátartozókat szombaton. A rendezvény résztvevői az országalmánál gyülekeznek, majd a megnyitó után elindul a menet. A figyelemfelhívó séta a Főutca, Ady Endre utca, Mátyás Király körút, Liszt Ferenc utca útvonalon halad, végül a Városház térre érkezik vissza. Östor Anna Mária egészségügyi tanácsnok hangsúlyozta, a világjárvány óta rendkívüli mértékben visszaesett a szűréseken megjelenők száma, a negatív tendencián mindenképpen változtatni kell. Az eseményen a szimbolikus rózsaszín lufik és szallagok osztása mellett helyszíni bejelentkezési lehetőséget is biztosítanak mammográfiás vizsgálatra, írja az fmc.hu. Jubileumi győzelmet aratott a Fehérvíz ZRT csapata Szolnokon. A társaság szakemberei közel maximális pontszámmal szerezték meg az első helyet a 23. országos vízi közműszerelő versenyen. Az eseményt a Magyar Vízi Közműszövetség és a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT közösen szervezte. A két nap alatt 27 csapat mérte össze tudását. A Fehérvíz 5. alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. A győztes csapat tagjai Varga László, Sáfrány György, Nagy Gyula László és Krár József, olvasható a társaság oldalán. Alkotópályázatot hirdetett óvodásoknak és iskolásoknak a Szép Hő ZRT és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége. A gyerekek fotó, rövid videó, rajz vagy festmény formájában mutathatják be, hogyan fűti otthonainkat a bolygónk melege, a geotermikus energia. A pályamunkákat október 7-ig lehet beküldeni online. Az alkotásokra október 8 és 19-e között lehet szavazni a szövetség közösségi oldalán. Az értékes egyéni nyeremények mellett a legtöbb munkát beküldő intézmény 710.000 forint értékű sportszert nyer. Kötelező ebösszeírás indul Székesfehérváron. Minden kutyatartónak december 31-ig kell nyilatkoznia. A törvényi kötelezettség állatonként külön-külön adatlap kitöltését írja elő. A korábbi bejelentések nem mentesítenek az adatszolgáltatás alól. A legegyszerűbb megoldás az elektronikus kitöltés az e-önkormányzat portálon keresztül, de a nyomtatványok papíralapon is beszerezhetők a polgármesteri hivatalban. Érdemes komolyan venni a határidőt. Az adatszolgáltatást elmulasztó gazdikra akár 150.000 forintos állatvédelmi bírságot is kiszabhatnak, írja az fmc.hu. 30 alkotás érkezett a Fedokfehérvári Dokumentumfilmfesztivál pályázatára. A két kategóriában kiért felhívás az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és a felsőoktatásban tanuló diákok. Az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót október 10-én délelőtt tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi út 25 szám alatti kampuszán. A fesztivált október 8-a és 10-e között rendezi meg a Térkőművészeti Alapítvány. 9 egész estés dokumentumfilmet láthat a közönség, a vetítés után személyesen a rendezőkkel és a főszereplőkkel beszélhetik meg a látottakat a megjelentek. Angszintér Művészeti Iskola képző művészeti tárlata mellett a filmes napokat esténként koncertek koronázzák meg. Október 9-én Harcsa Veronika és Gyémán Bálint duó, október 10-én a Los Andinos együttes lép fel, írja székesfehérvár.hu. Idén is megtartják az Európai Madármegfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: európai madármegfélő napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfélő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
1: Elindult az 5. Arak aktív hiperversenysorozat Székesfehérváron. Az Alparegi Atlétikai Klub programja az István Király általános iskolában vette kezdetét, és összesen 15 intézmény diákjai kapcsolódhatnak be a megmérettetésbe. A 3-tól a 7. osztályig a gyerekek síkfutásban, felugrásban és ingafutásban tehetik próbára a képességeiket, adta hírul a Város portálja. A kezdeményezés célja a mozgás népszerűsítése, a tehetségek felfedezése és a fejlődés nyomon követése. Az Arak szakemberei hetente 2 iskolába látogatnak el, a leggyorsabb és legruganyosabb fiúk és lányok pedig bejuthatnak a tavaszi Bregyóban tartott döntőbe. A felmérések során az egyéni teljesítmények mellett az osztályok, az évfolyamok és az intézmények eredményeit is összehasonlítják. Elindult a virágos Székesfehérvár pályázat, amelyen esővízgyűjtőt is lehet igényelni. A fehérváriak virágcsomagokra, fecskefészekre, madár és denevér odukra is jelentkezhetnek október 11-ig. A társasházak és intézmények pedig vadszőlőt kérhetnek a kukaketrecek befuttatására. Újdonság, hogy a családi házak lakói a növények mellé madárodút és fecskefészket is választhatnak, tájékoztat a székesfehérvár.hu. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be, amelyhez előzetesen fényképet kell feltölteni. A tavalyi nyerteseknek az újabb jelentkezés előtt pótolniuk kell az esetleg elmaradt fotókat. A kezdeményezés célja a város közterületeinek szépítése. Az elnyert növényeket és eszközöket 2027 tavaszán vehetik át. Hamarosan új MIDI buszjárat indul Öreghegyen. A jármű keresztben szeli át a városrészt, közvetlen kapcsolatot teremtve a kórházzal, a rendelőintézettel és a vasútállomással. A tervezett menetrend részleteit az Öreghegyi Közösségi Házban tartott lakossági fórumon egyeztették a helyiekkel Székesfehérváron. A Videótontól induló munkanapokon óránként közlekedő járat mellett a 22-es, a 24-es, a 31-es, valamint a 32-es buszok menetrendje is változna. Az intézkedést a jobb átszállási kapcsolat hozta meg a város. A 440 millió forintból vásárolt 3 elektromos midibusz egyike szolgálja majd ki az új öreghegyi vonalat. 11 új megállót is kialakítanak. A fórumon elhangzott, a tervek véglegesítése előtt a lakossági észrevételeket is beépítik a menetrendbe, írja az fmc.hu. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével ellemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bugya Sándort, a Nébik Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
3: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A területcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beillesztető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Fátyol felhős lesz az ég, de ettől függetlenül napos időre számíthatunk. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. A hőmérséklet reggel 4 és 10 fok között alakul, délutára 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, szép jó reggelt kívánok! Október 2-a van, péntek, sok boldogságot, Petrák, szülinaposok, 06 20 55 55 155, telefon SMS Viber, 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Take That, előtte még Dallos Bogi, most pedig Kylie Minogue és az In Your Eyes. Jó reggelt!
0: Best

0: Ezt a FM, ha a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az erőszakmentesség és a béket világnapján. Peace, Love and Happiness Blake Sheltonéknál is, Gwen Stefanival, Neivel érkezik az amerikai country star. Nobody but you, telefon, SMS, Viber számunk, ha a közlekedési info lenne már is, 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, ízlelgessük ezt a két szót, indián nyár, vénasszonyok nyara. Még jó pár napig itt lesz velünk, 22-27 fok ma is, sok napsütés, eső nélkül, a reggel viszont hűvös. Részletek és a folytatás mindjárt, fél hét után a Deep Dish folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Légkezelő és folyadékhűtő berendezést kapott a Fehérvár.

0: Előintézet jégtechnikai korszerűsítése következhet, olvasható az intézmény oldalán. 30 alkotás érkezett a Fedokfehérvári Dokumentumfilmfesztivál pályázatára. A két kategóriában kért felhívás az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és a felsőoktatásban tanuló diákok. Az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót október 10-én délelőtt tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi út 25 szám alatti kampuszán. A fesztivált október 8-a és 10-e között rendezi meg a Térkő Művészeti Alapítvány. 9 egész estés dokumentumfilmet láthat a közönség, hangszintén művészeti iskola képző művészeti tárlata mellett a filmes napokat esténként koncertek koronázzák meg. Október 9-én Harcsa Veronika és Gyémán Bálint duó, október 10-én a Los Andinos együttes lép fel, írja székesfehérvár.hu. Idén is megtartják az Európai Madármegfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
1: Európai Madármegfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
0: Napos időre számíthatunk, csapadék továbbra sem lesz. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyolfelhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. Délután folytatódik a napos idő. Holnap reggel 4-10, délután 24-25 fok várható.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, mondhatnám úgy is, hogy köztünk és a nap között. Tehát, hogy zavartalan a napsütés, némi kis fátyol felhő lehet itt-ott, de alapvetően folytatódik a Vénasszonyok nyara 22-27 fokkal. Ma is, holnap is és egész hétvégén. Úgyhogy ezek a jó hírek, lehet agyalni a szabadtéri programokon, mert hogy a jövő hétvégére aztán már tényleg itt az ősz, hűvösebb idővel, szomorkásabbal és csapadékkal. Karl Wolffal, irány Afrika, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk. Például a Jamiroquai slágerével szól a Can't Heat. És egy Maniac feldolgozással itt lesz Szabi Est is. Hívható SMS Viber számunk a régi 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
3: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények lista árból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
4: Fesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu per kuponnapok.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Diós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész kezemunkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően 2 óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő köréhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Indul az ebb összeírás Fehérváron. Idén is megnyerte az országos vízi közműszerelő versenyt a Fehérvíz ZRT. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Jubileumi győzelmet aratott a Fehérvíz ZRT csapata Szolnokon. A társaság szakemberei közel maximális pontszámmal szerezték meg az első helyet a 23. országos vízi közműszerelő versenyen. Az eseményt a Magyar Vízi Közműszövetség és a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT közösen szervezte. A két nap alatt 27 csapat mérte össze tudását. A Fehérvíz 5. alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. A győztes csapat tagjai Varga László, Sáfrány György, Nagy Gyula László és Krár József, olvasható a társaság oldalán. Kötelező ebösszeírás indul Székesfehérváron. Minden kutyatartónak december 31-ig kell nyilatkoznia. A törvényi kötelezettség állatonként külön-külön adatlap kitöltését írja elő. A korábbi bejelentések nem mentesítenek az adatszolgáltatás alól. A legegyszerűbb megoldás az elektronikus kitöltés az e-önkormányzat portálon keresztül, de a nyomtatványok papíralapon is beszerezhetők a polgármesteri hivatalban. Érdemes komolyan venni a határidőt. Az adatszolgáltatást elmulasztó gazdikra akár 150 ezer forintos állatvédelmi bírságot is kiszabhatnak, írja az fmc.hu. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével ellemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bugya Sándort, a Nébik Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
9: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A területcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
8: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napos időre számíthatunk, csapadék továbbra sem lesz. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. Délután folytatódik a napos idő. Holnap reggel 4-10, délután 24-25 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, október 2-a péntek van, sok boldogságot a Petráknak és a szülinaposoknak is. 0620 55 55 155, ha a dugó baleset lenne, a közlekedési info is idejöhet. Mindjárt a Sweetbox, egy kicsit később majd árás a Boró Boróval, most pedig Britney Spears jön, és a Gimme More.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, október 2-án pénteken. 39 éve a mai napon mutatták be a Macskafogó című rajzfilmet, melyet Ternovszky Béla rendezett, a forgatókönyvet pedig Nepp József írta. És amíg Grabowski és társai gyermekkori emlékeinket életgetik, meghallgatjuk Árást is. Boroboro a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Indián nyár, vénasszonyok nyara. Mindegy, hogy hívjuk, a lényeg, hogy 22-27 fokkal. Még mindig itt a csodás, napsütéses, késő őszi idő. Még több időjárás jelentés és a legfrissebb információk a hírekben. Rögtön 7:30, jó reggelt, Fatboy Slim és a The Rockefeller Skank is szól majd mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
1: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás, a MOHUS szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
3: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés, Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták misésztek, amin a napi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A szerb ortodox templom, más néven a palotavárosi templom, a székesfehérvári szerb ortodox egyházközség temploma. A palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, még végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
1: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Idén is megtartják a merrák elleni sétát Fehérváron. Alkotópályázatot hirdettek a távhőszolgáltató napja alkalmából. Továbbra is marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Idén is megrendezik a hagyományos merrák elleni sétát Székesfehérváron. A belvárosba várják a civileket, aktivistákat, sportolókat, a betegségből gyógyultakat, valamint a hozzátartozókat szombaton. A rendezvény résztvevői az országalmánál gyülekeznek, majd a megnyitó után elindul a menet. A figyelemfelhívó séta a Fő utca, Ady Endre utca, Mátyás Király körút, Liszt Ferenc utca útvonalon halad, végül a Városház térre érkezik vissza. Östor Anna Mária egészségügyi tanácsnok hangsúlyozta, a világjárvány óta rendkívüli mértékben visszaesett a szűréseken megjelenők száma. A negatív tendencián mindenképpen változtatni kell, írja az fmc.hu. Alkotópályázatot hirdetett óvodásoknak és iskolásoknak a Széphő ZRT és a Magyar Távfűszolgáltatók Szakmai Szövetsége. A gyerekek fotó, rövid videó, rajz vagy festmény formájában mutathatják be, hogyan fűti otthonainkat a bolygónk melege, a geotermikus energia. A pályamunkákat október 7-ig lehet beküldeni online. Az alkotásokra október 8 és 19-e között lehet szavazni a szövetség közösségi oldalán. Az értékes egyéni nyeremények mellett a legtöbb munkát beküldő intézmény 710.000 forint értékű sportszert nyer. Az Empréné Jánosvára kilátó nyerte az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
6: A győztes több mint 20.000 szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50.000 szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A

0: legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Right about now. The funk

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, végre péntek van, október 2-a, Petrák névnapja, a sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 156 éve a mai napon született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos, ezért a mai nap az erőszakmentesség és a békevilágnapja. Pontosan 80 éve ezen a napon a 10 éves Elvis Presley először szerepel tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott. '79 éve a mai napon készült el az első fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. 75 éve ezen a napon született Mike Rutherford, a Genesis, valamint a Mike and the Mechanics gitárosa. És boldog 75. születésnapot kívánunk Stingnek! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 még egyszer, és tenéltesse az összes ünnepeltet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
4: Holfesztivál Siófokon. Október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
7: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
8: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
9: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu per kuponnapok.
10: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Légkezelő és folyadékhűtő berendezést kapott a fehérvári kórház. 30 alkotást csap össze a FEDOK pályázatán. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Befejeződött a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház diagnosztikai épületének teljes lég- és klímatechnikai rekonstrukciója. A több mint 1 milliárd forintos beruházást a Modern Városok program támogatta. A 30 éves elavult rendszer helyére 10 új légkezelő és folyadékhűtő berendezést építettek be. A fejlesztés nem csak a betegek komfortérzetét javítja a várókban, hanem a kórházi dolgozók munkakörülményeit is támogatja. A tervek szerint a jövőben a hotelépület és a rendelőintézet légtechnikai korszerűsítése következhet, olvasható az intézmény oldalán. 30 alkotás érkezett a Fedokfehérvári Dokumentumfilmfesztivál pályázatára. A két kategóriában kiírt felhívás az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és a felsőoktatásban tanuló diákok. Az eredményhirdetést is az ünnepélyes díjátadót október 10-én délelőtt tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi út 25 szám alatti kampuszán. A fesztivált október 8-a és 10-e között rendezi meg a Térkőművészeti Alapítvány. 9 egész estés dokumentumfilmet láthat a közönség, hangszintér művészeti iskola képző művészeti tárlata mellett a filmes napokat esténként koncertek koronázzák meg. Október 9-én Harcsa Veronika és Gyémán Bálint duó, október 10-én a Los Andinos együttes lép fel, írja székesfehérvár.hu. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
1: Napos időre számíthatunk, csapadék továbbra sem lesz. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. Délután folytatódik a napos idő. Holnap reggel 4-10, délután 24-25 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 26 10 02 08 04, ezek a koordináták. Az első pár szám a mai dátum, és egyébként 8 óra múlt 4 perccel. Jó reggelt kívánok! Péntek van, a Petrákat köszöntöm névnapjukon. Sok boldogságot a szülinaposoknak is, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben az órában olyan neveim vannak, mint Will Smith, a Cardigans Tom Jones-szal, vagy rögtön elsőként Justin Timberlake.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, minden úgy, sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Viatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyesalom felé, az M0-as csomópont után. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, minden úgy, sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Biatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyesalom felé, az M0-as csomópont után. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Indul az EB összeírás Fehérváron. Idén is megnyerte az országos vízi közműszerelő versenyt a Fehérvíz ZRT. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Jubileumi győzelmet aratott a Fehérvíz ZRT csapata Szolnokon. A társaság szakemberei közel maximális pontszámmal szerezték meg az első helyet a 23. országos vízi közműszerelő versenyen. Az eseményt a Magyar Vízi Közmű Szövetség és a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT közösen szervezte. A két nap alatt 27 csapat mérte össze tudását. A Fehérvíz 5. alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. A győztes csapat tagjai Varga László, Sáfrány György, Nagy Gyula László és Krár József, olvasható a társaság oldalán. Kötelező EB összeírás indul Székesfehérváron. Minden kutyatartónak december 31-ig kell nyilatkoznia. A törvényi kötelezettség állatonként külön-külön adatlap kitöltését írja elő. A korábbi bejelentések nem mentesítenek az adatszolgáltatás alól. A legegyszerűbb megoldás az elektronikus kitöltés az e-önkormányzat portálon keresztül, de a nyomtatványok papíralapon is beszerezhetők a polgármesteri hivatalban. Érdemes komolyan venni a határidőt. Az adatszolgáltatást elmulasztó gazdikra akár 150 ezer forintos állatvédelmi bírságot is kiszabhatnak, írja az fmc.hu. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével ellemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a Nébik Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A területcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napos időre számíthatunk, csapadék továbbra sem lesz. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. Délután folytatódik a napos idő. Holnap reggel 4-10, délután 24-25 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt, október 2-án pénteken, ma van a mosoly világnapja. Tegyünk jót, csaljunk mosolyt valaki arcára. Minden október első péntekén ünnepeljük a mosolyt, ez a nap a felhőtlen jó hangulatról, a jó cselekedetekről szól. A mosoly világnap kezdeményezője nem más, mint a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója Harvey Ball. Harvey Ball még 1963-ban egy reklámkampányhoz alkotta meg a smiley-t, a 2011-es halála előtti években pedig rájött, hogy az igazi élet célja, hogy a boldogság nemzetközi nagykövete legyen, ennek jegyében az ő kezdeményezésére született meg a mosoly nemzetközi napja. Ball célja az volt, hogy ezen a felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és másokat is boldoggá tegyünk. Így szerint a mosoly világnapjának a jó hangulatról és a jó cselekedetekről kell szólnia. Ráadásul mosolygós az idő is, és ilyen lesz egész hétvégén. Úgyhogy érdemes kihasználni, mert kb. Még egy hétig tart a vénasszonyok nyara. Lehet egy jót kirándulni, mindenképpen legyünk sokat a szabadban, a hűvösebb ősz és a hosszú tél előtt.
1: Best FM, a legjobb zenét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, figyelem, baleset történt a 4-es főúton Albert Irsa és Cegléd-Berczel között, két autó ütközött az 55-ös kilométernél, a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Jó utat, ha van közlekedési info a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155. A következő órában hozom majd a Kosindalát. És jön a Well Hello is. Pillanatokon belül 9 óra. Jó reggelt, jó utat, jó munkát. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Idén is megtartják a Merrák elleni sétát Fehérváron. Alkotópályázatot hirdettek a távfőszolgáltató napja alkalmából. Továbbra is marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Idén is megrendezik a hagyományos Merrák elleni sétát Székesfehérváron. A belvárosba várják a civileket, aktivistákat, sportolókat, a betegségből gyógyultakat, valamint a hozzátartozókat szombaton. A rendezvény résztvevői az országalmánál gyülekeznek, majd a megnyitó után elindul a menet. A figyelemfelhívó séta a Fő utca, Ady Endre utca, Mátyás Király körút, Liszt Ferenc utca útvonalon halad, végül a Városház térre érkezik vissza. Östor Anna Mária egészségügyi tanácsnok hangsúlyozta, a világjárvány óta rendkívüli mértékben visszaesett a szűréseken megjelenők száma, a negatív tendencián mindenképpen változtatni kell, írja az fmc.hu. Alkotópályázatot hirdetett óvodásoknak és iskolásoknak a Széphő ZRT és a Magyar Távfőszolgáltatók Szakmai Szövetsége. A gyerekek fotó, rövid videó, rajz vagy festmény formájában mutathatják be, hogyan fűti otthonainkat a bolygónk melege, a geotermikus energia. A pályamunkákat október 7-ig lehet beküldeni online. Az alkotásokra október 8 és 19-e között lehet szavazni a szövetség közösségi oldalán. Az értékes egyéni nyeremények mellett a legtöbb munkát beküldő intézmény 710.000 forint értékű sportszert nyer. Az Empréné Jánosvára kilátó nyerte az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: A győztes több mint 20.000 szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50.000 szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, ami kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is tudott volna szükségbármikulni.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Napos időre számíthatunk, csapadék továbbra sem lesz. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. Délután folytatódik a napos idő. Holnap reggel 4-10, délután 24-25 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Október második napja van, és ez azt jelenti, hogy a Petrákat lehet köszönteni. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Olyan nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint a Chris Cross, a Black Eyed Peas, nem sokára az Alice DJ, most pedig az Outkast kezd a The Way You Move-val.
0: Best

Rest FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési info, Dávidtól azt írja, lerobbant valaki az M1-esen Biatorbágynál, a határ felé vezető oldalon, emiatt torlódunk. Köszi szépen. Tehát, ha valaki siet és az M0-ásról érkezik, akkor ne az M1-esre, hanem az 1-es főútra hajtson le, és aztán Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Jó utat, ha dugó baleset van, Dávidéhoz hasonlóan a közlekedési info a 0620 55 55 155-re jöhet. Ez már a De La Soul, Dala közben. Ring, ring, ring a besten.

Best FM a legjobb zenék. Azt látom, hogy jövő hétvégén már nem lesz ilyen szép idő, mint az előttünk állón. Most még kitart a Vénasszonyok nyara, és szerintem az évben utoljára indul el nagyobb tömeg a Balatonra. Ráadásul a hétvége tele lesz szüreti mulatságokkal is. Például Tokajban, ahol a Tokaj hegyaljai szüreti napok teljesen megújulva tér vissza a tokaji főtérre. A sétáló utcákban helyi borászok, borudvarok, gasztrosétány és kézműves vásár várja az érkezőket. Szombaton délután 2-től a hagyományos szüreti felvonuláson több száz hagyományőrző, néptáncos, borlovagrend és rezes banda látványos menete vonul végig Tokaj teljes belvárosán. Ma este 8 órától Tokaj fénnyel mesél Európában egyedülálló épületre vetített monumentális fényfestés a főtéren. Holnap este pedig fellép majd az Anna and the Barbies. A fesztivál nagyszínpados és főtéri programjai ingyenesek. Jó szórakozást kívánok! Folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Most a brit Cosheen érkezik, és a Catch.

Best FM, a legjobb zenék. 50 év a pályán a YouTube egy rendkívüli meglepetés koncerttel ünnepelte meg fennállásának 50. évfordulóját Dublinban a napokban. Szeptember 25-én a zenekar visszatért a gyökereihez, és két ikonikus helyszínen is felbukkant. Dublin belvárosának szívében egy kávézó erkélyéről adtak meglepetés koncertet az utcán összegyűlt hatalmas tömegnek. Az eseményről készült felvételek megtalálhatóak a YouTube-on is, és ellátogattak a régi középiskolájukba is, ahol a zenekar pontosan 50 évvel ezelőtt megalakult és megtartotta a legelső próbáit. Most az LMC mashupjában halljuk őket, jön a Take Me to the Clouds Above, és jött a közlekedési info is. Dávid korábban írta, hogy lerobbant valaki az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, 2-3 kilométer a dugó, már az M0-ásról is nehézkes a felhajtás az M1-esre. Aki tud, az 1-es főúton kerüljön, és Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Még egyszer jó utat, de ahol most folytatjuk, ott nincsenek utak, a felhők fölött, tehát az LMC-vel. Ez a Take Me to the Clouds Above a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Előttünk a hétvége, gyönyörű idő lesz, úgyhogy töltsünk sok időt a szabadban, és persze lesznek ingyenes programok is, mint például az Állatok Világnapja a Természettudományi Múzeumban vasárnap reggel 9 és délután 3 óra között. Kifejezetten gyerekeknek és családoknak szóló interaktív standok várják az érdeklődőket. Lesz egzotikus állatbemutató, madársétá és izgalmas kézműves foglalkozások. A belépés erre a rendezvényre tehát ingyenes a Természettudományi Múzeumban. Rögtön 10 óra itt a vége a péntek reggelnek, és hála a jó égnek itt a vége a hétnek is mindjárt, úgyhogy ennek lehet örülni, a szép idő aláfestő zenéi pedig, már is mondom, hogy mik lesznek a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Természetesen nem hiányozhat egy igazi nyári sláger a Szafri Duótól. Jön majd a Baja Baja, és ha dugó baleset lenne közben, várom a közlekedési infót is, 0620 55 55 155. Meghallgatjuk majd a Halott Pénz és Olá Helén a közösét is.
2: Mert úgy is szétszeretlek én, úgy is szétszeretlek.
0: Tehát hamarosan friss hírek itt a Besten, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Légkezelő és folyadékhűtő berendezést kapott a fehérvári kórház. 30 alkotás csap össze a FEDOK pályázatán. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Befejeződött a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház diagnosztikai épületének teljes lég- és klímatechnikai rekonstrukciója. A több mint 1 milliárd forintos beruházást a Modern Városok program támogatta. A 30 éves elavult rendszer helyére 10 új légkezelő és folyadékhűtő berendezést építettek be. A fejlesztés nem csak a betegek komfortérzetét javítja a várókban, hanem a kórházi dolgozók munkakörülményeit is támogatja. A tervek szerint a jövőben a hotelépület és a rendelőintézet légtechnikai korszerűsítése következhet, olvasható az intézmény oldalán. 30 alkotás érkezett a Fedokfehérvári Dokumentumfilmfesztivál pályázatára. A két kategóriában kért felhívás az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és a felsőoktatásban tanuló diákok. Az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót október 10-én délelőtt tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi út 25 szám alatti kampuszán. A fesztivált október 8-a és 10-e között rendezi meg a Térkőművészeti Alapítvány. 9 egész estés dokumentumfilmet láthat a közönség, hangszintér művészeti iskola képző művészeti tárlata mellett a filmes napokat esténként koncertek koronázzák meg. Október 9-én Harcsa Veronika és Gyimán Bálint duó, október 10-én a Los Andinos együttes lép fel, írja székesfehérvár.hu. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűrűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet, hogy egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: Napos időre számíthatunk, csapadék továbbra sem lesz. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. Délután folytatódik a napos idő. Holnap reggel 4-10, délután 24-25 fok várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
3: stár. Jó zenék, gyönyörű idő és egy jó hír. Péntek van, október 2-a, sok boldogságot, kedves Petrák, Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában hallhatjuk majd Néót, jön a Sexy Love, itt lesz Rosella és az Everybody's Free, nem sokára Sean Paul, most pedig az a Pink, aki lánya kedvéért New Yorkba költözött, hogy a gyermek valóra válthassa színházi ambícióit. A Broadway-n szeretne ugyanis tündökölni nem olyan sokára. Don't let me get me, így indul az óra, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Sír a hegedű, de mi mosolyogjunk, Best FM a legjobb zenék, mert hogy október 2-a van, a mosoly világnapja, méghozzá a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója kezdeményezésére, és egyébként az erőszakmentesség és a béke világnapja is a mai napra esett. Nem nevezhető erőszakmentesnek az a cselekedet, amikor valakire fegyvert fogunk, ráadásul ha az rendőr is, hát erősen megüthetjük a bokánkat. Ez történt Mark Morrisonnal is, aki a börtönben még szabadulása előtt írta a Return of the Mac-et. Ennyi.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hír az M1-esről, átépítik a terelést Tatabánya és Bicske között. A Hegyeshalom felé vezető oldalon változatlanul a külső és a leállósáv lesz járható, viszont Budapest felé az 55-ös és 33-as kilométer között az új kiszélesített pályaoldalon két sávban már engedik az autósokat. Továbbá az átterelt sáv is járható maradt, így Budapest felé három sávon haladhatnak a járművek egy darabig. A 32-es kilométerig készült el egyelőre az új pályaszakasz, ott ismét egy sávba kell visszasorolni, és aki az átterelt belső sávot választja, az 56-os és 19-es kilométer között továbbra sem használhatja a pihenőhelyeket, a benzinkutakat és a csomópontokat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Péntek van, jön a hétvége, és gyönyörű idő lesz még legalább egy hétig, úgyhogy használjuk ki. A bátrabbak még akár strandolhatnak is. Hát ha forróság nincs is, de október elejéhez képest azért meleg lesz. 22-27 fok, hot in here! Jön majd az amerikai rapper Nelly és a New Level Empire is a Groove House-zal. Szólnak tovább mindjárt a legjobb zenék, közben ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620 55 55 155-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5 milliárdot fordítanak a határellenőrzési rendszerre. Szüreti napok lesznek hétvégén Tokajban. Nem sokat változik az idő, esni még napokig nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásokból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, a debreceni és a Sármelléki repteret érinti, és 2028. szeptember végéig kell befejezni. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentési Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud fért adni a légimentőkért.
1: Halálos áldozatot is követeltek az orosz dróncsapások éjjel Kijevben. A robbanó szerkezetek hidakat rongáltak meg, és egy 25 szintes lakóházba is becsapódtak, itt egy ember meghalt, kettő megsérült. A találatok miatt több hidat lezártak. Az orosz hadsereg ukrán közlések szerint 108 csapásmérő és álcadront vetett be éjszaka. A légvédelemnek csak nem 90-et sikerült megsemmisítenie. Szüreti napokat tartanak hétvégén Tokajban. Mától vasárnapig szüreti felvonulás, hagyományőrző programok, koncertek, borászati és gasztronómiai bemutatók várják a látogatókat. Ma este fényfestésben is gyönyörködhetnek, holnap pedig a borvidék 27 települése összeadja a szőlőt a polgármesterek borához. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és északkeleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Köztük péntek délelőtti napsütéses, lazulós dalok a Salton Pepától vagy Sheryl Crow-tól, az óra pedig egy szintén pozitív, rezgésű és egy kicsit temperamentumosabb dallal. Az M&S Szalszol Nagettjével indul. Hello, 4 perc elmúlt 11, kitartást a munkahét legvégéig, a hátralévő pár órához. Remélem a legjobb zenékkel gyorsabban ebben az időt.

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: a legjobb zenék.
1: High end, so high end.

Eszterfem a legjobb zenék. Péntek van, és már fél szemmel a hétvégére kacsingatunk, úgyhogy hadd ajánljam magunkat és a péntek esti Night Shift Extrát, ahol mindig a heti rezidensek közül duplázik valaki. Ma Lauer Christian jön héttől a pultba Classic House-zal, és természetesen a házigazda Whiteboy is ugyanebben a stílusban hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Simply Red, In There A Lot Of Love most!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az M5-ösről, ahol a Budapest felé vezető oldalon a Lajos-Mizsei csomópont után a munkavégzés miatt kialakult torlódásban kis teherautó és kamion ütközött a 63-as kilométernél. A forgalom egy sávon elindult, így a kialakult torlódás lassan szakadozik. Közben pedig újabb baleset történt a Budapest felé vezető oldalon a Petőfi szállási pihenőhely után, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 119-es kilométernél. Csak a leálló sáv járható, a Röszke felé vezető oldalon pedig a terelést a 70-es és a 77-es kilométer között szintén egy sávra szűkül a pálya, a torlódás ott is több kilométeres. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a FM, ha legjobb zenék, elképzeltem a Dido és menedzserek közti első találkozást, beszélgetést. Szia, én vagyok a menedzsered, és te?
1: Dido Florian Claude de Benuvelli O'Malley Armstrong.
0: Jó, akkor mostantól Dido leszel. Na szóval, kevesen tudják róla, de a bátyja a Rollo Armstrong által alapított elektronikus zenei formációban, a Faithless-ben indult a karrierje, ahol háttérvokalistaként és társszerzőként is közreműködött. A nagy áttörést Eminem Stan-je hozta meg számára, most pedig a bátyussal és a Faithless-szel közös One Step Too Far forog itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt ér véget a péntek délelőtt, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, és Majoros Rita is, aki majd Florida és Kesha dalával indítja a péntek délutánt, és vezeti át a kedves Best hallgatókat a hétvégébe. További nagyon-nagyon szép napot és jó hétvégét kívánok, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sikerült eloltani a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Megkezdték őszi vonulásukat a darvak. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medikémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. Az oltásban a katasztrófavédelem mintegy 50 embere vett részt. A lángokat éjfél körül fékezték meg, most az utómunkálatok folynak. A füst nagy volt, de a levegőben nem mértek határérték feletti szennyezést. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az Országos Tájház Találkozónak és Szakmai Konferenciának mától Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan exotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is, attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján pedig hamarosan már háromszor ennyien lehetnek, írta a szoljon.hu. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, halastavainál, illetve vizes élőhelyein, és akár hónapokig is pihen ott. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő. Néhány fátyol felhőt évett csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Töltsük együtt ezt a mai felejthetetlen délutánt is. Szép napot mindenkinek, és jó hétvégét így délután pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, és önökkel leszek egész délután, és olyan zenéket hozok, mint Yves Larock és a Rise Up, vagy éppen a Spice Girls és a Stop. Hangolok mindenkit a hétvégére. Florida és Kesha dalával pedig már nyitom is az órát. Jön a Right Round. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Hogy vannak, hogy telt a péntek délelőtt? Remélem most már a finishben vagyunk, és lehet készülődni a hétvégére. Én nem nagyon tudtam aludni most valamiért az elmúlt éjszaka, úgyhogy hajnalban kivert az ágy, és rájöttem, hogy én nagyon kedvelem a kollégáimat, és általában rajtuk szoktam tesztelni az új receptjeimet, úgyhogy nekiálltam hajnalán süteményt sütni, csak semmi zajongás, a szomszédokat nem akartam zavarni. Az igazi békebeli nagy féle almás pitét készítettem egy ilyen új recept alapján, úgyhogy majd a délutáni kávé mellé rajtuk fogom tesztelni. Nekem itt telt a délelőttöm, remélem, hogy önöknek is hasonlóképpen nyugiban, vagy ha éppen a munkahelyükön, akkor már a hétvégére hangolódva. Én pedig jöttem most így ebéd környékére, hogy jó étvágyat kívánjak, és hangoljak mindenkit a hétvégére Gáspár Lacival, a Red Hot Chili Peppers-el, vagy éppen Meredith Brooks dalával. Hamarosan közlekedünk, előtte itt a Beach, a Best FM-en. I hate the world

0: West FM a legjobb zenék, ma is sokan vannak, sokan lesznek az utakon, mindjárt indul a hétvége, legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, én pedig ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Szakaszosan torlódik az M1-es, hát mondhatom azt, hogy szinte már a szokásos módon Budapest felé Tatától egészen Biatorbágyig. Az erős tranzit forgalom miatt jelenleg a külső sávon megáll, vagy csak arra szól a kocsisor, és hát rengeteg kamion miatt sajnos ezzel kell számolni. Fontos tudni, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely most jelentős lassulást okoz. A menetidő növekedés akár fél órát is meghaladhatja pluszban. Az átterelt belső sáv jól járható, úgyhogy aki a fővárosba tart, azt írják a hallgatók ma is, hogy válasszák ezt a sávot. 0620 55 55 155, ide várom ma is az útinfókat, bárkinek van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Charlie-val daloltunk, ez volt a Mindenki valaki. A folytatásban is ilyen dalolós zenék jönnek, úgyhogy lehet majd énekelni, táncolni, meg egyszerűen jól érezni magunkat így a Best FM-mel. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Eve és a Gangsta Lovin. És zenél majd Blazes Diazzal, na ezt nem fogjuk énekelni, minden másképp lesz.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszert. Nem volt még idén ősszel olyan hideg, mint ma reggel, napközben viszont enyhe marad az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az új európai határregisztrációs rendszerhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repteret érinti. És 2 éven belül kell befejezni. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medic Kémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. A lángokat éjfél körül fékezték meg, most az utómunkálatok folynak. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit ma és holnap a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon. A pécsi eseményen egy nemzetközi mentőversenyt is tartanak, mondta a Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Tegnap délután több mint 24 fokot mértek ugyanitt, így a napi hőinges meghaladta a 25 fokot. A Hungaromet szerint a csípős reggel annak eredménye, hogy egy anticiklon peremén még egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be. Nézzük, milyen idő várható a folytatásban. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik itt-ott, leginkább nyugaton és észak-keleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legjobb zenék, jó hangulat, hétvége, mi kell még? Mondjuk egy kis napsütés, de hál' Istennek az is megvan. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább, és hallgassunk együtt isteni zenéket. A DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince, itt lesz Eve is, most pedig Michael Jackson indítja az órát. Jön a Europe, my world!
0: Lesz te fel.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

Best FM a legjobb zenék. Az én legjobb módszerem arra, hogyha ideges vagyok valami miatt, valaki miatt stresszelek, stb. És emiatt nem tudok aludni, akkor általában ilyenkor nem forgolódom az ágyban, hanem takarítok. De semmi hangoskodás, semmi porszívózás vagy ilyesmi, általában ilyenkor kádat szoktam súrolni. Higgyék el nekem, az egyik legjobb idegnyugtató, így hajnali 3:30-4 környékén, vagy legalábbis számomra ez egy nagyon nyugtató módszer, mondjuk így, és aztán igazából a reggeli órákra nagyjából úgy meg is nyugszom. De például vasalni is ilyenkor szoktam általában, de tényleg csak mindent nagyon-nagyon halkan. Én is halkan vagyok, nem beszélek, inkább csak úgy magamban intézem a dolgaimat. Na de ha már takarításról van szó, mert hogy a mai reggelem vagy hajnalom is itt telt, és ezért gondoltam, hogy behozom a takarítást a mai délutára témának. Mi az, amit a legjobban utálunk? Melyik az a takarítási forma, vagy mit szeretünk, vagy legkevésbé takarítani? Nekem ilyen például a mosogatás, én azt gyűlölök. Sajnos nincs mosogatógépe, mert nem fér be a konyhába, de gyűlölöm. Illetve az ablakpucolás, az is, ha nem muszáj, akkor azt is nagyon. Már szerintem hetek óta meg kéne pucolni, de még mindig ott várnak. Illetve mik azok, amiket nagyon szeretünk? Ma ezekre is kíváncsi vagyok. Nekem mondom, ilyen a kácsikellens és a vasolás, de jöhetnek a kedvencek, meg hát ezeket meg kell csinálni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Takarítsunk együtt ma délután, de higgyék el nekem egyébként, ha nem csendben, akkor zenére a legjobb takarítani. Például a Backstreet Boys dalára, úgyhogy lehet egy kis csit lassúzni. Jön a Quit Playing Games, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Van több infóm az M5-ösről, úgyhogy már meg is hoztam őket. Budapest felé a 67-es Lajos Mize csomópont után folyik a munka, és itt a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 63-as kilométernél a pályazárat ugyan feloldották, de hát eléggé nagy 5-6 kilométeres a torlódás, úgyhogy ez azért lassan oszlik fel. És újabb baleset is történt, méghozzá a Petőfi szállási pihenőhely után szintén a főváros felé a 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, amely mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy így csak a leálló sáv autózható. Lassulásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van még útinfója. Nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Tamás írt nekem egy SMS-t, hogy Budapesten a Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében, tehát a Puskás-Ferenc stadionnál baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek, mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, sokan pedig befejezik 2-kor a munkát, legalábbis sokan szokták írni a hallgatóink közül, hogy pénteken bizony nekik már vége a munkanapnak, úgyhogy jó hétvégét kívánok, a French Effort dalával jön majd a Sexy. És itt lesz majd a Magna Cum Laude is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy percet javítottak az átlagos kiérkezési időn a mentők. Drogkereskedőkre csaptak le Szabolcs-Szatmár-Berekben. Hétvégén is napos enyhe idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Ez több mint egy perccel jobb, mint az augusztusi adat, de még jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb eredményt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el, a legtöbb időre átlagosan csak nem 28 percre pedig Közép-Magyarországon volt szükség. A kiérkezési időket augusztus második felétől lehet követni a mentőszolgálat által elindított oldalon. Az adatokat havonta frissítik. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni. Tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. A rendőrök kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain, a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett az akcióban. A hatóságok több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Sikeresen csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz hajnalban a Crew Dragon. A SpaceX rakétájával fellőtt űrkapszulában 2 amerikai, 1 kanadai és 1 orosz asztronauta utazott. Ők a tervek szerint fél évet töltenek majd a bázison. A nemzetközi legénység azt vizsgálja, milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő. Néhány fátyol felhőt évett csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel, ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, így a hétvége küszöbén. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jövök már is a legnagyobb kedvencekkel. Egy kicsit romantikázunk a cég, de egyszer jön a Babe. Itt lesz Rihanna és egy buli slágerrel. Ez lesz az SOS, most pedig a French Affair és a Sexy nyitja az órát. Csodás hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

0: hiszem a mesét.
1: Best FM a legjobb zenék. Mik azok a takarítási formák, amiket szívből gyűlölünk, és akár fizetnénk is csak, hogy valaki megcsinálja, és mi a kedvencünk? Kata írja, az ablakpucolás. Imádom azt a pillanatot, amikor kész vagyok, és rájövök, hogy ugyanúgy koszos, csak most már csíkos is. A porszívózást viszont szeretem, ott legalább látom, hogy történik valami. Ez mondjuk igaz. Zoli is írt, amit utálok, az a felmosás. Mire végzek, a kutya végig szalad rajta, én megnézem a tapasnyomokat, és rájövök, hogy tulajdonképpen csak átrendeztem a koszt. Anikó is írt, port törölni gyűlölök, 5 perc múlva ugyanott van, ez nem takarítás, ez egy végtelenített bosszú film. Hát ebben egyet tudok érteni, ráadásul nekem fekete bútoraim vannak legnagyobb részt, és azon, főleg, hogyha besüt a nap, azon pedig aztán tényleg 5 perc múlva ott van már újra a porréteg. Pedig kipróbáltam, vannak ilyen speciális portörlőszerek, hogyha lefújod, áttörlöd, és akkor így taszítja magából a port, vagy magáról a port, hát szerintem ezek egyáltalán nem válnak be. De ha valakinek van esetleg valami házi keveréke erre, nagyon megköszönöm, hogyha megírja. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Állítólag a picit valamilyen olajosabb textúrájú ez a bútorápoló, vagy nem is tudom, minek nevezik ezt, akkor egy picit jobb a helyzet, de nekem valahogy ezek nem válnak be, úgyhogy várom akár a házi tippeket is, mellé pedig isteni zenéket hozok, ahogy minden délután szoktam. Megyek tovább egy jó hangulatú 2000-es dallal, ez pedig nem más, mint Bahamán és a Who Let the Dogs Out, amit minden olyan filmben hallunk, ahol kutyákról van szó, vagy kutyák elszabadulnak, holott egyáltalán nem a kutyákról szól ez a dal, hanem azokról a pasikról, akik a bulikban a csajokra tapadnak, zaklatják őket, és egyszerűen nem tudják felfogni, hogy a nem, az nem. Who Let the Dogs Out, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről több taxis hallgató is jelentkezett, hogy egészen jól járható a város, de nem akarják elkiabálni, mert azért a Blaha Lujza tér környékén, a Hungária körúton, Bas csomópont környékén azért dugó van, viszont balesetről nem érkezett jelentés, és remélem ez így is marad. Az M5-ösről viszont több hírem is van. Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után folyik a munka, és a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött a 63-as kilométernél, feloldották a pályazárat, a belső sávon megindultak az autók, de több kilométeres a torlódás, úgyhogy még azért kell a türelem. Újabb baleset történt Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhely után. 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy csak a leállósávon lehet autózni. Lassulás van. Pest megyében két autó balesete miatt áll a forgalom a Nagykovácsiba vezető Remete szőlősön a 12-es kilométernél, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még információja, nagyon köszönöm, hogyha elküldi vagy esetleg felhív. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenik. Jelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: And you thought he was cute before.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
7: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Légkezelő és folyadékhűtő berendezést kapott a Fehérvári Kórház. 30 alkotás csap össze a Fedok pályázatán. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Befejeződött a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház diagnosztikai épületének teljes lég- és klímatechnikai rekonstrukciója. A több mint 1 milliárd forintos beruházást a Modern Városok program támogatta. A 30 éves elavult rendszer helyére 10 új légkezelő és folyadékhűtő berendezést építettek be. A fejlesztés nem csak a betegek komfortérzetét javítja a várukban, hanem a kórházi dolgozók munkakörülményeit is támogatja. A tervek szerint a jövőben a hotelépület és a rendelő intézet légtechnikai korszerűsítése következhet, olvasható az intézmény oldalán. 30 alkotás érkezett a Fedokfehérvári Dokumentumfilmfesztivál pályázatára. A két kategóriában kiért felhívás az ország minden szegletéből küldtek filmeket a közép- és a felsőoktatásban tanuló diákok. Az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjátadót október 10-én délelőtt tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi út 25 szám alatti kampuszán. A fesztivált október 8-a és 10-e között rendezi meg a Térkőművészeti Alapítvány. 9 egész estés dokumentumfilmet láthat a közönség, hangszintén művészeti iskola képző művészeti tárlata mellett a filmes napokat esténként koncertek koronázzák meg. Október 9-én Harcsa Veronika és Gyémán Bálint duó, október 10-én a Los Andinos együttes lép fel, írja székesfehérvár.hu. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Szombaton és vasárnap országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
9: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egy egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
8: Napos időre számíthatunk, csapadék továbbra sem lesz. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. Délután folytatódik a napos idő. Holnap reggel 4-10, délután 24-25 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: Eljött végre a péntek, hello Fejér, hello Velence, a mikrofonnál már Nagy Deti a folytatásban, és ez bizony így is marad egészen 18 óráig, a péntek esti buli indulásáig. Na de addig is itt lesznek velünk a 90-es, 2000-es évek bestjei, úgyhogy pörög majd a Csak azért is szerelem, az órát pedig Ékan kezdi már is, jön a Locked Up.
10: 101.8 és 90,4 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Honeybee-től szólt a pánik az elmúlt percekben. Hát azért pánikra nincs okuk, de egy kis ijegységre igen azoknak a diákoknak, akik szeretnének indulni a Voké Vörös Marti Mihály Művelődési Ház versmondó versenyén, ugyanis ma jár le a jelentkezési határidő az általános iskolásoknak szóló megmérettetésre. Minden évben megrendezi ezt a Művelődési Ház, és nincs ez másképp idén sem. Most is 4 kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek, így az elsősök, másodikosok egy kategóriában, külön a harmadik, negyedik, aztán az ötödik, hatodik és a hetedik, nyolcadik osztályosok. Szabadon választott költeményen lehet indulni, viszont nagyon fontos, hogy az életkoruknak megfelelő hosszúságú és stílusú legyen a vers. A megmérettetésre október 12-én, 13-án és 14-én kerül majd sor. A szerepléseket pedig szakértő zsűri bírálja majd. Életünk legjobb zenét viszont a Best FM zenei zsűrije már elbírálta, így kerülhettek a legjobbak közé méghozzá a 90-es, 2000-es évek kedvencei közé, például Sophie B. Hawkins slágere, And Right Beside You.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Október 2-a van, ami azt jelenti, hogy ma startol a határon túli magyar irodalom napjai program Székesfehérváron. Ma és holnap rendezik egészen pontosan ezt a program sorozatot, amelynek keretében előadásokkal, kötet bemutatókkal, kerekasztal beszélgetéssel várják az irodalom szerelmeseit. A Vörösmarty Társaság és a Magyar Írószövetség rendezi ezt meg minden évben Székesfehérváron, azzal a céllal, hogy közelebb hozza hozzánk a külhoni magyar irodalom aktuális helyzetét, értékeit, és ápolja az egyetemes magyar kultúra egységét, olvasható a város weboldalán. Ma délután 17 órakor a Társaság Kossuth utcai közösségi termében startol a program Sebők Melinda irodalomtörténész ünnepélyes megnyitójával. Aztán lesz egy előadás Európa Magyarság az erdélyi Keszthely címmel, illetve bemutatják a Transzilvánizmus című kötetet is. Ehhez kapcsolódóan pedig lesz majd egy kerekasztal beszélgetés is. Holnap délután 3-kor pedig Sütő Petre Rozália erdélyi képzőművész fél évszázad lenyomata című kiállítását nyitják majd meg, ami után Tamási Áron Kossuth díjas székely magyar íróról emlékeznek majd meg a szervezők. Aztán kötet bemutatókkal folytatódik majd a délután 18:30-kor pedig a Díszudvarban az aradi vértanúkról történő megemlékezéssel zárul majd ez a programsorozat, amelyre a belépés díjtalan. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, a nap minden egyes percében bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban Blue Control és Sean Paul dalol nekünk, jön már is a Brit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Október 2-a van. Ezt azoknak a gyerekeknek kell tudniuk, akik szeretnének jelentkezni a távfőszolgáltatás napja alkalmából meghirdetett alkotópályázatra. A Magyar Távfőszolgáltatók Szakmai Szövetsége ugyanis arra kíváncsi, hogy a gyerekek hogyan is képzelik el azt, hogy a bolygónk melege hogyan fűti az otthonainkat és szolgálja a mindennapi kényelmünket. Az ötleteikről készíthetnek egy rövid videót vagy fotót, esetleg rajzolhatnak és festhetnek is. A lényeg, hogy ezeket az alkotásokat aztán október 7-éig küldjék el online formában. Olvasható a Szép Hő weboldalán. Az alkotásokra aztán a szövetség hivatalos közösségi oldalán lehet szavazni október 8-a és 19-e között a beküldött pályaművekre érkező kedvelésekkel, amely kiírás pontos részleteit a város weboldalán is megtalálja. Aki pedig az alkotás mellé zenét szeretne hallgatni, vagy csak így péntek délután a melóban vagy hazafelé az úton, esetleg edzés közben, neki nem kell október 7-éig várnia, hiszen a nap minden egyes percében hallgathatja a 90-es 2000-es évek legjobbjait, így a zenevonatot, amit már is pörgetek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban például a jetlag slágerével.
2: Bárcsak úgy élhetnék, ahogy élünk.
1: Az órát pedig a Black Eyed Peas kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Indul az EB összeírás Fehérváron. Idén is megnyerte az országos vízi közműszerelő versenyt a Fehérvíz ZRT. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Jubileumi győzelmet aratott a Fehérvíz ZRT csapata Szolnokon. A társaság szakemberei közel maximális pontszámmal szerezték meg az első helyet a 23. országos vízi közműszerelő versenyen. Az eseményt a Magyar Vízi Közmű Szövetség és a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT közösen szervezte. A két nap alatt 27 csapat mérte össze tudását. A Fehérvíz 5. alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. A győztes csapat tagjai Varga László, Sáfrány György, Nagy Gyula László és Krár József olvasható a társaság oldalán. Kötelező EB összeírás indul Székesfehérváron. Minden kutyatartónak december 31-ig kell nyilatkoznia. A törvényi kötelezettség állatonként külön-külön adatlap kitöltését írja elő. A korábbi bejelentések nem mentesítenek az adatszolgáltatás alól. A legegyszerűbb megoldás az elektronikus kitöltés az e-önkormányzat portálon keresztül, de a nyomtatványok papíralapon is beszerezhetők a polgármesteri hivatalban. Érdemes komolyan venni a határidőt. Az adatszolgáltatást elmulasztó gazdikra akár 150.000 forintos állatvédelmi bírságot is kiszabhatnak, írja az fmc.hu. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével ellemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bugya Sándort, a Nébik Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
8: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemlecsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
7: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napos időre számíthatunk, csapadék továbbra sem lesz. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. Délután folytatódik a napos idő. Holnap reggel 4-10, délután 24-25 fok várható.
0: A A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óriási hírek után, hogyha eddig tartott a munkaideje, akkor most már pakoljon össze a száz sipírt, haza indulhat a hétvége, de hogyha még melóban van, én akkor is itt vagyok önnel. Na meg Szikora Robi és a Valmar is a Balatoni lányjal, és önne én is a Beautiful Things-el, az órát pedig, ahogy ígértem, a Black Eyed Peas slágerével kezdjük már is. Nem az Kanada?
9: 108 és 90,4 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, the finer things in life.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap lesz október 3-a, a nap, amikor sétára invitálják a székesfehérváriakat is. Méghozzá egy olyan sétára, ami egy nagyon fontos dologra szeretné ráirányítani a figyelmet. Október 3-án szombaton délelőtt rendezik a Merrák elleni rózsaszín sétát, amelyhez kapcsolódóan 10 órakor a megnyitó után a belvárosban tesznek majd egy kört a résztvevők, hogy minél többek figyelmét felhívják a szűrővizsgálatok fontosságára. Ez minden évben nagyon sokan csatlakoznak. Civilek, sportolók, merrákkal küzdők, a betegségből gyógyultak és családtagjaik is így adnak erőt egymásnak. Remélhetőleg idén sem lesz ez másképp, úgyhogy holnap délelőtt 10 órakor az országalmához várják azokat, akik szeretnének részt venni ezen a sétán, ami a Főutca, Ady Endre utca, Mátyás Király körút, Liszt Ferenc utca útvonalon zajlik majd. Egy jó kis séta mellől pedig nem hiányozhatnak a jó kis zenék sem, ezeket pedig itt találja a 101.8 és 90.4-en, ahol a folytatásban Whitney Houston slágerét pörgetem már is önnek. Ez az I'm Every Woman.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Vanessa Amorosi dalolt az elmúlt percekben, ez volt az Absolutely Everybody, és remélhetőleg ma este is mindenki együtt dalol majd a Dallamok az őszben című programon. Ugye tegnap volt október 1-e a zene világnapja, ehhez kapcsolódóan a belvárosban zenetó mellett sétálhattunk, illetve este még az Alba Régia csarnokban is dalolhattunk egyet, ma este pedig a fő utcán hallhatunk majd őszi dallamokat, ugyanis a Vox Mirabilis közhasznú kulturális egyesület egy jó kis koncerttel készül, amelyen a kórus éneklés mellett a szó is fontos szerepet kap majd a székesfehérvári

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Október 2-a van, a látás hónapjának második napja, amelynek keretében szerte az országban várják az optikák azokat, akik szeretnék ellenőriztetni, hogy milyen is a látásuk. Ez a programhoz pedig a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház is csatlakozott, ahol pedig szombatonként várják a lakosságot. Reggel 8 és 14 óra között van lehetőség a vizsgálatra a Hunyadi utcai rendelőintézetben. Itt ellenőriztethetjük a meglévő szemüvegünket, vagy hogyha szükségünk van rá, akkor ez is kiderülhet, és látásszűrésre is várják a lakosságot. És hogyha már a kórház szóba került, akkor a közösségi oldalukon olvashatunk még egy felhívást, amely pedig arra mutat rá, hogy hétfőn, október 5-én 8 és 16 óra között előre tervezett gajazási munkálatokat végeznek majd Enyingen az EO munkatársai, amely munkák a rendelőintézet környezetét is érintik, ezért az enyingi rendelőintézet hétfőn zárva tart majd. Ezt érdemes észben tartani. Na de életünk legjobb zenéinek lejátszásában nincs ám szünet, megállás nélkül pörgetjük önnek ezeket, hogy fergetegesen teljen minden egyes napja, így a péntek délutánja. Dario G-nek köszönhetően jön már is a Carnaval de Paris.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartunk egy röpke szünetet, hírek, időjárás, aztán mehet majd újra a tánc.

0: Az órát pedig a Tetemi Kitten kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
6: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
7: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Idén is megtartják a merrák elleni sétát Fehérváron. Alkotópályázatot hirdettek a távfőszolgáltató napja alkalmából. Továbbra is marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Idén is megrendezik a hagyományos merrák elleni sétát Székesfehérváron. A belvárosba várják a civileket, aktivistákat, sportolókat, a betegségből gyógyultakat, valamint a hozzátartozókat szombaton. A rendezvény résztvevői az országalmánál gyülekeznek, majd a megnyitó után elindul a menet. A figyelemfelhívó séta Fő utca, Ady Endre utca, Mátyás Király körút, Liszt Ferenc utca útvonalon halad, végül a Városház térre érkezik vissza. Östor Anna Mária egészségügyi tanácsnok hangsúlyozta, a világjárvány óta rendkívüli mértékben visszaesett a szűréseken megjelenők száma. A negatív tendencián mindenképpen változtatni kell, írja az fmc.hu. Alkotópályázatot hirdetett óvodásoknak és iskolásoknak a Szép Hő ZRT és a Magyar Távfőszolgáltatók Szakmai Szövetsége. A gyerekek fotó, rövid videó, rajz vagy festmény formájában mutathatják be, hogyan fűti otthonainkat a bolygónk melege, a geotermikus energia. A pályamunkákat október 7-ig lehet beküldeni online. Az alkotásokra október 8 és 19-e között lehet szavazni a szövetség közösségi oldalán. Az értékes egyéni nyeremények mellett a legtöbb munkát beküldő intézmény 710.000 forint értékű sportszert nyer. Az Empléné Jánosvára kilátó nyerte az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, a kilátóba pedig további 68 lépcsőfokon lehet feljutni. Részletek a versenyről Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
9: A győztes több mint 20.000 szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50.000 szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, ami kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is tudott volna szüzárni.
8: Híreink végén néhány szó az időjárásról. napos időre számíthatunk, csapadék továbbra sem lesz. 24-25 fok közeli felmelegedés várható, este 19 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombat reggel kevés fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt ezek fokozatosan eltűnnek, zavartalan napsütése van kilátás. Délután folytatódik a napos idő. Holnap reggel 4-10, délután 24-25 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ezek voltak az 5 órási hírek, aztán folytatjuk is a pörgést és a zenei időutazást a 90-es, 2000-es évek világába, amikor is Ágnessel együtt énekeltük a Most Jó című dalt, amit most újra megtehetünk, hiszen ebben az órában hozom ezt a slágert, az órát pedig az Atomic Kitten kezdi már is. Jön a The Tide is High, itt a Besten.
5: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 105,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Curtis és Király Viktor közöset szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Mehet a tánc, holnap és holnap után pedig mehet a számolgatás, a számlálás, méghozzá a madár számlálás, mert hogy október 3-án és 4-én rendezik a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok programot. Ezt még 1993-ban indította útjára a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, aztán a közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak az eseményhez, így most már két kontinensen is gyűjtik az adatokat az őszi madárvonulásról, a lakosság segítségével. Országszerte 19 megyében, valamint Budapesten összesen 59 helyszínen várják az érdeklődőket az előttünk álló hétvégén, ami már csak azért is jó, mert hogyha nem biztos magában és a tudásában, akkor szakemberek segítségét is igénybe veheti. Fejér megyében például holnap reggel 7 és 14 óra között ez a Majorban, vasárnap pedig 7 és dél között lesz madár megfigyelés, madár gyűrűzés és természetismereti túra, illetve szintén holnap délelőtt Dunajvárosban a Szalki-szigetnél is ilyen jó kis programokkal várják az érdeklődőket, vasárnap pedig Ráncalmáson a Nagy-sziget területén lesz madár megfigyelő séta. Aki viszont nem szeretne ilyen nagyobb túrára menni, csupán a madarakat szeretné számlálni, ő ezt megteheti az ingatlanja körül bármikor, csak erről érdemes lejegyezni a megfigyelés helyszínét, a résztvevők számát és a madarak példányszámát is, aztán ezeket az adatokat egy elektronikus űrlapon kell beküldeni a szakembereknek vasárnap délután 16 óráig, aztán ezeket majd a szakemberek elküldik a Nemzetközi Koordinációs Központba, és várhatóan másnap már hírt is ad az Egyesület az eredményekről. Nálunk itt a Besten pedig arról értesülhet, hogy a 90-es, 2000-es éveknek mik voltak a legjobb zenéi, mik voltak azok a dalok, amikre felhőtlenül szórakoztunk, énekeltünk, táncoltunk. Nekem ilyen volt Sonic Sky című dala is, illetve Ágnestől is a most jó, de mondhatnám Shania Twain slágerét is, amivel már is folytatjuk a pénteki Best délutánt. Jön a Man, I Feel Like a Woman itt a Besten.
1: Let's go, girls!

0: Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből várják az állatok szerelmeseit holnap Székesfehérvárra, a Halászligetbe, ugyanis minden évben október 4-én ünnepeljük az állatok világnapját, Assisi Szent Ferenc állatok védőszentjének tiszteletére. Ez alkalommal pedig holnap állatbemutatóval, edukációs előadásokkal és kreatív játékos foglalkozásokkal várják az érdeklődőket a szakemberek. Délelőtt 10 és 14 óra között tartalmas programokkal készülnek a szervezők, de azt is kérik a látogatóktól, hogy a saját kutyusukat, saját kis kedvenceiket most ne vigyék magukkal. Viszont rengeteg hasznos infóval és érdekességgel gazdagodhatunk, és megtudhatjuk többek között azt is, hogy mivel foglalatoskodnak a menhelyek és az állatok segítésével foglalkozó szakemberek. De apropó, hogyha már az állatok szóba kerültek, akkor ne feledkezzen el arról sem, hogy ebben a hónapban megkezdődött a kötelező ebösszeírás Székesfehérváron, amelynek értelmében minden gazdinak nyilatkoznia kell a tulajdonában, tartásában élő kutyusokról december 31-ig. Életünk legjobb zenéjének hallgatásához viszont nincsen semmilyen határidő megszabva, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, biztos lehet benne, hogy csak és kizárólag a 90-es, 2000-es évek legjobbait hallgatja. Így a folytatásban Ágnes lágerét pörög mindjárt a Most Jó itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Sonic slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm és érkezik DJ Whiteboy, átveszi a stúdiót, a mikrofont, a terepet és indul vele a Friday Party. Én pedig a New Level Empire és Dear Henny közösével a Neked Valóság című dallal mára búcsúzom, de holnap 3-kor újrajövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a szombati best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Startol az átláthatósági kereső. Menekültek integrációja lépett az olasz kormány. Macskafogó 40, itt az intergalaktikus filmnézés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi. Mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Intergalaktikus közös filmnézéssel köszöntik ma este 7 órától a Macskafogó 40. születésnapját. A Nemzeti Filmintézet jóvoltából a produkció ingyenesen elérhető lesz a neten. Emellett országszerte mozik, művelődési házak, kultúrközpontok, klubok csatlakoznak vetítésekkel az eseményhez. A páratlan világsikert arató 1986-ban bemutatott rajzfilmet Ternovszky Béla és a néhai Nepp József alkották. Milliók kedvence még ma is. A főszerep A szereplők mondatai pedig önálló életre keltek az elmúlt évtizedekben. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625 55 55 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu,

ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig. Bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

Fokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat, vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között is, Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy perc mínusz, gyorsabbak voltak a mentők szeptemberben. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok. Ez már invázió, darvak szállják meg a hortobágyot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor előveszi és leporolja, mint az SOS-t.
3: Szia vágyból, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült darab, de ez az egész album nagyon-nagyon jó volt.
2: Igen, igen, ez mi is volt ennek a címe? A... Ugye? Hát, 50 fölött ez már, ugye? Ilyen nehezen.
3: Nagyon-nagyon na, durva. Tehát 50 fölött már nagyon-nagyon durva, tényleg.
2: És ráadásul, hogy még csak te vagy 50 fölött. Na,
3: viszont erről az albumról a kedvencem a Paradise volt.
2: Igen.
3: Nagyon-nagyon
2: szeretem. Azért nagyon jó. Na, a Lover Christian a lemez játszok mögött, egy órán keresztül a mai Night Shift Extra-ban. Pontosabban még egy órán keresztül a mai Night Shift Extra-ban. Classic House itt a

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, Paradise. A címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair-féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcos? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
2: A birodalmi katonák.
1: Stormtrooperek.
2: Stormtrooperek, igen.
1: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már így valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
2: Igen.
1: Vagy nem tudom, tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik, mit tudom én, melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
2: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
1: Ott már nagyon-nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog, gyorsan akartam mondani, a Soul Searcherbe az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
2: Nem is tudtam.
1: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon, Lauer Christian a lemezjátszók mögött, Classic House egészen 8-ig.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutnak eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a
3: Barry White,
2: igen, a You See the Trouble with Me. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy ő nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és persze, azt mondja, hogy elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogy hogyha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a Bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett
2: énekeltetni. Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye, már nincsenek
2: meg a lemezeim.
3: Volt, hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti periváltos
3: foka. Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kemény volt, igen.
2: Na, hát ez meg Belamur, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: Ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na tessék, na, vége. Eszembe jutott.
2: Legalább ez, jó van, na bocsánat, Silicon Soul, right on. Lauer Christiana, Classic House 8-ig itt a Westen.

0: Mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Igen, gyakoroljunk némi önkritikát, tehát a zenék ma is nagyon jók voltak, mi nem voltunk annyira toppon.
2: Igen.
1: Tehát későn jutott eszünkbe, és még akkor se jutott eszünkbe, amikor hát, később eszünk meg.
2: Ez most
1: mindegy. Figyelj, szépítetsz hétfőn.
2: Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fontos közlés a kormányfőtől az Árrés-Topról. Lakhatási válsághelyzet, forrong Spanyolország. Nincs idő lelkizni, hamarosan kezd a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Árrés-Top kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárása kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Árrés-Top megszüntetése. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
1: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000-ek jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Első góljáért és az első győzelemért lép pályára a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Este 3:49-kor kezdődik a Georgia elleni meccs a Puskás Arénában. Hátul biztonságos védekezést, a középpályán is még inkább elől gyors, hatékony játékot vár az együttestől Marco Rossi szövetségi kapitány. A mieink egy hete itthon 1-0-ra kikaptak Ukrajnától, hétfőn 0-0-t játszottak Észak-Írországban. A sorozat negyedik meccse hétfőn lesz ismét Ukrajna ellen Nagyszombatban. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér, országszerte szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Csak egy picikét ellensúlyozzuk az előző 120 percnyi Classic House-t. Picikét talán mondhatni, hogy felül lesznek reprezentálva az R&B előadók a következő órában, úgyis, mint Beyoncé. Ő jön majd az If I Were a Boy-jal, itt lesz Gwen Stefani Eve-vel és a Rich Girl-lel, jön majd Amy Winehouse a Back to Black-kel, és a sor legelején Jennifer Lopez az If You Had My Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

elég, mert jó. Beszlepem a legjobb zenék, hogy miért alakult így, hogy együtt élőben ezt a dalt soha nem tudták előadni, a fene se tudja, de külön-külön a saját turnéikon mindig is nyomták. Janet Jackson mind a mai napig énekli ezt a dalt. Jön Michael és Janet Jackson a Scream-mel.

Best FM, a legjobb zenék. Az egész úgy indult, hogy egyszer vagy talán kétszer lesznek előzenekarai a System of a Down-nak egy latin-amerikai turné keretein belül. Most már ott tartunk, hogy hetente jelentik be az új európai állomásokat, ahol is a Faith No More lesz a headliner 2027-ben. Jön az Easy It a Best End. No, it's

Best FM a legjobb zenék, hogyha élne még akkor is csak 42 éves lenne. Hát belegondolni is borzasztó, hogy mennyi minden nem történt meg ez alatt a 15 év alatt, amióta nincs, és mennyi minden történhetett volna még mondjuk a következő 30-ban, mert hogy annyit biztos lett volna bennem. Jön Amy Winehouse és a Back to Black.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A neten követhetjük az uniós pénzek útját, a ködés az eső sem segít, ha dolgozik a Trafipax, megújulásra készülnek és tempót váltanak a tájházak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrincz Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi. Mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldkövei. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző órát ex-neje indította itt a Besten, Jennifer Lopez, úgyhogy akkor most érkezik Mark Anthony, az I Need to Know-val fogjuk berobbantani az előttünk álló 60 percet, amelyet aztán majd követ Ed Sheeran, a Fragma, Eminem, Wickfield és Whitney Houston is itt lesz George Michael-lel és az If I Told You That Time a Best-em.
3: Ez a Night Shift a Best

Besztapom a legjobb zenék, meccs van a Puskásban. Egyelőre most még csak a kihelyezett táblák miatt és az elterelések meg a lezárások miatt nehéz közlekedni a környéken. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út és a többi. De abban a pillanatban, hogy vége van a meccsnek, azért még arra is számolni kell, hogy 50 ezer a stadionból kiáramló ember is egy picikét fel fogja majd tartóztatni a forgalmat, úgyhogy kedves autósok, türelemmel arra felé.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
2: One shot. One opportunity. To seize everything you ever wanted. One moment. But you capture it.

Best FM, a legjobb zenék, a kiadó is úgy nyilatkozott, hogy terve volt még egy Spike nagy lemez, ami aztán végül nem jött össze, úgyhogy maradt az első és egyetlen album, aminek az a címe, hogy The Album. Nem gondolkodtak rajta sokat. In a respect!

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Hey baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás. Rengeteg kristállyal kapták el a drogkereskedőket. Még 2 hétig segíthetünk a légimentőknek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csaknem 1,5 kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérrel rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már 3-szor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Vannak frontemberek, akik mintha kínosan ügyelnének arra, hogy véletlenül se ragadjon rájuk egyetlen gram izom sem, de ennek ellenére 2-2,5 órát ugyanúgy végig tudnak pörögni a színpadon. 2 ilyen frontember is érkezik, természetesen zenekarral együtt jön majd a megboldogult Maxi Jazz és a Faithless, utána pedig Dave Gahan és a Depeche Mode a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

legrosszabb, a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elegem Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra. 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you want to get funky, the best time?

Best FM a legjobb zenék, leges-legeső kis lemezük, a Ben E. King feldolgozása, Stand By Me. Akkora siker lett Európa szerte, hogy ők is úgy gondolták, hogy hát akkor irány az öreg kontinens, és át is tették a székhelyüket, egészen pontosan Németországban, mert hogy eredetileg egy amerikai zenekarról van szó, Illinoisból származik a For The Cause. Jön a második maxi, az Ain't No Sunshine itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Igen, ez a fét lesz, már nem az a fét lesz, mint ami Maxi Jazz-zel volt. De így is nagyon jók, így is nagyon szeretjük őket, szóval hogyha úgy gondolják, akkor ugyanúgy, mint eddig, jöhetnek nyugodtan egy-két évente. Szigetre, önálló koncerttel, bármely más fesztiválra, várjuk őket szeretettel. Az Insomnia a legnagyobb, érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Big Rock.

0: csak sehol.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: A béke, az erőszakmentesség és a mosoly világnapja van ma. Így együtt, október 2-án. Ezt próbáljuk mi is egy picikét erősíteni a mai utolsó 60 percben. Például a Love Message-el, jön majd tőlük a Love Message, illetve a Feel Good-dal, a Fat Sense Mall is jön majd 11-es egyfél között.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a New Radicals énekes dalszerzőjét, Greg Alexandert szokás egy slágeres előadónak is hívni, ugye a New Radicals You Get What You Give című dala okán, de hát azért más előadóknak elég nagy slágereket írt, például Sophie Alice Baxternak a Murder on the Dance Floor, de a Texas is neki köszönheti az egyik legnagyobb sikerét, az Inner Smite. Most azonban nem az, hanem egy másik Texas kislemez érkezik, az I Don't Want a Lover, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, és hogyha eddig még nem, akkor most. Ugorjatok fejest a hétvégébe, irány az éjszaka, és persze azért nem elfelejteni, hogy holnap 6-kor ugyanúgy Night Shift, meg vasárnap is. Holnap Hip Hop és R&B lesz a menő 6 és 8 óra között mixben, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House. Szombaton DJ Slim Fittel, vasárnap németivel kiegészülve itt a lemezjátszók mögött. Jön a Fat Dance Molly, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.